0: együtt, ez egy közös élmény napról napra. Anya és lánya, anya és fia, és ez egy nagyszerű dolog. Azt hiszem, hogy nagyon közel vagyunk egymáshoz. Nyilván azért is, mert a sport összeköt minket, de úgy is, mint család, mindegyikünk megértően, elfogadóan fordul a másikhoz. És ezért harmonikus, nagyon jó kapcsolatunk van. Azt hiszem, boldogok lehetünk, és büszkék vagyunk a gyerekeinkre.
1: There's obviously like one function of the gym is to have a training space for Laura where she can train essentially undisturbed and with all the equipment she needs. She can set her own schedules, doesn't have to be around classes.